0: hát nem, hát mert mégis nem vártam el, ányom ilyes, tesz, tam ányom ilyes, tesz, ma nyarosan a flyers.
1: Hanem le, de hát.
0: Lónár maki, hogy ilyes, kasik majd. Tam ányom ilyes, tesz.
1: Maki, hogy ilyes, no, no, no, no.
0: Hey, legig is nem vártam, ányom ilyes, tesz, tam ányom.